Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobet.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szüvet!

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Onem.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene. This one I feel in broken hearts.

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Thanks for your PowerPoint.
1: Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Csak neked zenélünk.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkum malasztúr, érezzétek jól magatokat. Kicsikét borongós az idő, legalábbis itt Budapesten. De hát a idő azért kellemes. És már is jelentkezett a Dizsa család Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Itt vagyunk veled együtt, most nagyot bulizunk vagy mulatunk. Csodás szép délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. A Dizsa család már várat téged, örülünk neked, hogy újra itt vagy. Csodás délután kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen, kedves Dizsa család, jó szórakozást kívánok, kellemes fülelést. És megérkezett kedves Mihálovics József is. Szia, Kukori bácsi! A szervusz, József! Kellemes kikapcsolódást mindenkinek! Ez pedig már a Bajlandó.

Hát kedves József, én is szurkolni fogok, mert hát minden magyar csapatért szurkolok, ha a nemzetközi kupában megy. Kívánom, érezd jól magadat, és sok sikert neked is és csapatodnak is. Jó szurkolást!

és tudjátok, Kukori bácsi, Csüri csavarja nektek a hangjegyeket és stílusokat össze-vissza, ömi szemszájnak és főleg fülnek az érdeke. Most a Fiesta következik majd, és a mézédes nyár. De már is jelzem, hogy itt van velünk Győri Zoltán, és szép délutánt kívánok, jó munkát! Akik otthon vannak, azoknak jó pihenés, köszönöm szépen Zoltán, és Házé is megérkezett. Üdvözlet a hallgatóknak, szép napot, Kukori úr! Csapasd a fain zenét, mindenféle fülelő hallgatónak ajánlom. Nagyon szépen köszönöm, kedves Házé! Érezd jó magadat, kellemes fülelést!

És már is itt van a kedvenc hegesztőm is, Csorbásról. Szevasz, Bagyesz! Szia, Kukori bácsi! Üdv néked is minden szuper hallgatónak, akik a legjobb rádiót választották. Hát igen, ez a szuper DJ rádió. Hát

Igen, igen, és már is megyünk tovább. Edward Maja és Vika Igulina előadása itt a Super DJ Rádióban, és közben a Viberre megérkezett kedves Mazsi is. Szia, Kukori bácsi, megérkeztem. Jó adást kívánok neked és sok fület. Hát nagyon szépen köszönöm, én pedig nagyon jó szórakozást és kellemes pihenést kívánok néked is, Mazsi, és persze minden Super DJ Rádió hallgatónak, akik dolgoznak, azoknak teljesen hamar, akik otthon vannak, ejtőzzenek és pihengessenek.

Köszönöm a kérdésedet, kedves Bagyesz. Nagyon jó vagyok. Ilyenkor, mikor veletek vagyok, mindig szuperül vagyok. Köszönöm kérdésedet, bízom benne, hogy te is jó vagy. Kívánok neked szép napot.

Igen, biztosan hallottátok már azt a szomorú hírt, kedves hallgatóim, hogy elhunyt Deák Bill Gyula 77 éves korában. Hát neki is van fönt egy ország a nagy galaxisban, ahol találkoznak, és majd az égben, égi országban zenélnek újra együtt. Hát emlékezzünk csodálatos dolgaira, csodálatos zenéjére, munkásságára. Hát köszönjük, hogy volt.

következő dallal majd őtőle búcsúzunk itt a Super DJ Rádióban. Hát nem ő a fő előadó, de ő is részt vesz is egy csodálatos dal.

És megérkezett a Viberre kedves szabados Melinda is. Jó adás, Kukari bácsi! Sütés közben hallgatlak. Hát mit sütsz, kis szűcs? Hát mesélj! De örülök, hogy otthon vagy. Jó van. Hát kellemes sütögetést kívánok. Biztos nagyon finom lesz az, amit sütsz.

És már is megérkezett kedves Csörgő Zsolt Zsoca. Hello, Kukori bácsi, szép napot! Ugyanezt kívánom néked is, és kellemes fülelést!

azt a terem kupoláját. Képzeljétek, mit írt kedves szabados Melinda, hogy lagzi lesz szombaton, oda kell készíteni lajcsi szeletet, grízes krémest, zserbút, fantaszelet, citromos szelet, haltyányi krémes, 2 kiló sajtos rúd, azt a terem kupoláját. És hát az a családnak már készen van az alvás fepény, plusz a vendégváró. Hát emelem kalapom, kedves, ennyi mindent csinálni? Hát nagyon ügyes vagy. És ezúttal szeretném megköszönni azt a csodálatos csalamádét. Hát annyira ízlik mindenkinek. Jaj, nagyon szépen köszönöm.

Feri! És megérkezett kedves Bazsi is! Szép napot és jó műsort minden Super DJ Rádió fülelőnek! Hát kívánok néked is nagyon szép napot, kedves Bazsi, és várj!

És most ismét van hazai vizekre, vezünk kedves hallgatói, mert igaz, hogy már az nem valós, amit énekelnek nékünk, de táncol a nyár, ez a dal címe. DJ Szatmár és Jucus előadása következik. Hát most már itt van az ősz, itt van újra. Hát Encsike meg nem tudom, hol van, biztos vezet, azért nem ír, de előbb-utóbb itt lesz ő is. És...

a hét elején dolgozom, esetleg szerdán, ha nagyságos főnökeim beleegyeznek abba, hogy egy nap Szabit ki tudjak venni. Csütörtökön meg már utazom egy kis kollégáris ilyen, hogy mondják ezt, meetingre. Az osztrák határ mellett vettünk ki egy kis házat, és akkor onnan megyünk kirándulni Ausztriába, csodaszép helyekre. Hát majd fotó.

Köszönöm minden nyíltatnak a jó kívánságokat, akik küldtek nekem a kirándulással kapcsolatban. Most pedig ismét hazai vizekre vezünk. Dread következik. Változnak az idők, változok én is.

mindenkit üdvözöllek. Szia Kukori bácsi, kellemes délutánt kívánok neked. Én is ugyanezt kívánom néked, kellemes fülelést. Érezd jól magad a Super DJ Rádióval. 18 óráig vagyok veletek, 18 órától Gabó érkezik hozzátok fantasztikusan jó műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallani.

Čike i čo zebe sed baranko Holihu si ja kukuri drago kukuri bači si ja stok superek Čike iš beti peget tadásodba Háló a kedves aranyos mazsinak, tőle tudom, hogy itt garázdálkodsz. Na már most én ezt a múlt adásomban elmondtam, hogy ma jövök hozzátok. Bizony, bizony! Sziasztok, szuperek! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, Puscsika, Encsike. Remélem, ma lesz túl. Nem lesz túl, mert 18 órától Gabó érkezik hozzátok, kedves Encsike. És most pedig következik az Ace of Base. Örülök, hogy itt vagy, kedves.

0: jó pár évvel ezelőtt a Tisza holtágánál, késő este megízleltem már a csodát, de hát sajnos az is már elmúlt. Most pedig ismét külföldi vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, DJ Bobo következik.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Kellemes fülelést kívánok! Érezd jó magadat a Super DJ Rádióval! Üdvözöllek!

Ja, és tájékoztattam a kedves hallgatókat, akik hiányolták Kencsikét. Köszönöm szépen, drága Bagyesz, és pusszantársai mindenkinek, aki itt hallgatózik. Hát hallgatózzatok rendesen, kedves hallgatóim, kellemes fülelést. Hallgassátok a Super DJ Rádiót.

És valaki írta, hogy az előző tan, nem, két száma ezelőtt, hogy úgy, de beletaláltál. Hát igen, lövészetben is nagyon jó vagyok.

Hát igen, igen, kedves Nándi, jamaikai Nándi. Hát nem is tudtam, hogy ott olyan, ilyen közel vannak egymáshoz a települések. Hát igen, igen, ez volt a képernyő fotó átka, ugye? Most pedig ilyen...

Jókolom, kedves Vandika! Üdvözöllek hallgatóim körében! Nagy öröm, hogy itt vagy! Remélem, jól vagy, kedves!

Bizony, bizony, kedves Mazsi, csak nem ismered, én is hála jó égnek voltunk egy rádióban is. És hát most következzék Pál Dénes és a Tulipán. Hát vigyázzunk a természetre. Nem kell bakot lőni, ugye, Andi?

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

is jelzem, hogy már kevesebb, mint egy fél órát kibírnotok velem, és 18 órától következik Gabó műsora. Remek műsor lesz, érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatók!

Igen, és nem sokára következik a Fiesta, és a dal címe az vagyon, hogy a szerelemre nincs orvosság. Hát én ezt valaképpen módosítanám még, hogy a sokszor a vágyakra sincsen megoldás. Ugye, hogy ugye?

Hát igen, igen, kedves hallgatóim, elérkezett a búcsú ideje, hisz már csak a búcsúdalom maradt hátra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, és határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkon malasztúr. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Legyen szép az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. De nem menjetek sehova, hisz érkezik hozzátok Gabó perceken belül remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Velem legközelebb nem tudom, mikor találkozhatok, de jöttömre, napfelkelte felől számítsatok, egyszer majd csak jövök. Hát nagyon zsúfolt a programom, sok a munka, hála a jó égnek, mert tudjátok, a munka nem esít messze az alma fájától. A búcsúdalom a szokásos Dániel Figelgőtől, elmegyek, de ti nem menjetek sehova, fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel. Szép estét mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy kitartottatok velem, és bízom benne, hogy azért egy kicsikét sikerült szórakozni. Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, és szurkoljon mindenki kedvenc csapatának, most jelenleg hajrá, Fradi!

Szép jó estét mindenkinek, hölgyek, urak! Köszönöm szépen Kukori bácsinak az elmúlt két órát. Remélem mindenki beébresztett egy kis emléket, ahogy majd én is fogok a Millennium Groove-val itt ebben a következő két órában. Amivel pedig kezdünk, az a Starkillers és Nagy Gyáni kettőse. Utolérhetetlen vokállal a belga Basto dallamos Electro House remixének találkozásában. És ahogy a dal mondja, ne hagyjuk abban, nyomjuk tovább, ez a Keep It Coming!

95.5-ös. És persze, itt van velünk Encsike, Isa István, Győri Zoltán, Kollár Gabi, és persze Csörgő Zsolt, Zocsa is. Szevasztok!

Ez a verzió egyébként, csak mit érdekesség, Chucky nevével van fémjelezve, az ő stúdiójából került ki. És ez igazán jellemző Dirty Dutch stílussal vértezte fel.

tökéletesen egyszerű mondandivaló után, ritmus után pedig jöjjön egy kelet-európai deep és clubhouse hullám hajnali 5 órás napfelkeltét idéző igazi klasszikus slágere. Az előadó Alexinho, a szám címe pedig a Sunrise 5 AM, vagyis hajnali 5 óra.

dobogó, szaxofon és perzselő house ritmus csak itt a Super DJ Rádión. És bejelentkezett hozzá.

Hello, hello! El is köszöntünk tőle, és aki pedig jön, az Király Viktor, No End és a B-Sensual. A The Fog 1999-es House klasszikus átdolgozása. A szám címe pedig a Been a Long Time, vagyis régen volt már, de most újra itt van veletek.

Ez még itt mindig a Super DJ Rádió, és Gabó vagyok a Millennium Group-val. Még egy órán át veletek. Hozok nektek igazi jó kis ropogos, régi ritmusokat, amelyek mindenkiben emléket fognak ébreszteni. Nem lövöm le a következő dalt, hogy mi lesz az, de tuti, hogy az mindenkinek eszébe fog jutni, hogy hol hallott először. Kedvet érez magában, az meg is írhatja nekem ide a Viberre, 0 74 59 59 95-ösre.

Csomila után pedig merjünk egyet a mélybe, igazi poétikus deep soul funk, és egy kicsit house is van benne. 25 évvel ezelőtt álmodta meg John Cutler és Amen ezt a nótát. A dal cím az It's Yours, vagyis az a tiéd, a zene a tiéd, mindenkié, és tudjátok, a jó zene örök.

ezelőtt a House zene, John Cutler és Eamon-től. És akkor nézzük meg a nagy öreget, a David Guettát és Ushert, hiszen nélkülük nem lehet komplett egy este, ez a dal pedig a Without You.

egészen rosszul kicsit búcsút veszünk, és pörgünk tovább a Swedish House Mafiával és Eric Krutzel, a dal címe pedig a Proper One, egy Pink Floyd feldolgozás.

telegünk, tehát így a rock hőseinek, illetve a blues. Csak kimondom, tehát a blues hőseinek is, és gondoljunk akkor Deák Bill Gyulára egy picit.

Ez pedig itt a Millennium Groove, és hamarosan elérkezünk az utolsó nótához. Ami egyébként a hazai Stereo Palma csapata lesz, és a Stereo csapat, vagy

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez
5: a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station.
7: Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.